Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mixműsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. These are the sounds of Brooklyn Bounce.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

not go right. I didn't.

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Pillangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Pittangó Rádió.
1: Pittangó Rádió.
2: Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Bitburgi Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

is, és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL, XIL, XIL.

0: Élő vízben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióval.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes napló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transzkóderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: どうも、笑うんですか。
1: 4ため入れるんだ。

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszót és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszót és a mikrofon mögött.

Hello, bello, kedves Bitangió Rádió hallgatók, ez itt bizony a retroadás velem, Szille. Üdvözlök minden kedves Bitangió Rádió hallgatót. Gyertek, gyertek, szóljatok a maminak, a papinak, és mindenkinek, aki él és mozog. Bulizunk egy jót, várok mindenkit sok szeretettel a Bitangió Rádió chat falára.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

Hey ho, halli ho, hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlök minden cseteken lévő emberkéket. 2026. július 22-e van, szerdai napocska, Magdolna névnapja. Minden Magdolnának nagyon boldog névnapot kívánok. Másodlagos mai névnapok Lenke, Marica, Veréna, Levendula, jaj de szép név Levendula, Lipót, Magda, Manda, Verbéna, Magdaléna, Marietta, Mária, boldog névnapot mindannyiótoknak. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van két robotunk, Bobby és Artu Ditu, Bubu 81, Csámpás Rozi, Hava, és még, hát remélem, hogy jönnek még többen is. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon is, minden heavenösnek nagy puszi. Roli 35, kedves Dead Queen, Apex, Julcsi, Little Evil Devil, Red Jokes, Rae, nagy puszi neked, Sunny, aztán még ki van itt? Pokolfajzat, Ella, Vadrózsa, Abai, Bó, és még sokan mások. Aztán ugye jelen vagyok a redzone.chat.hu oldalon. Itt van Dani 195, Imre 400, Kirroy, nagy puszi nektek is. Kellemes retrózást kívánok nekem, és hát nektek, és hát mindannyiótoknak, aki éppen a Bitangyó Rádiót hallgatja. Hát bizony-bizony, megint kisütött a nap, jó időnk van. Na de, hozok nektek nagyon jó kis hapsikat, ugye csajok, hát figyeljetek, füleljetek, érkezik Backstreet Boys, Quit Playing Games címmel, aztán egy jó kis Celine Dion nóta, Power of Love, ez itt a Bitangyó Rádió, kellemes zenehallgatást!

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, hát kérem szépen, Celine Dion szólt, Power of Love, a szív ereje, vagy valami ilyesmi, ugye? Hát kérem szépen, a mai menü a következő, itt a Bitangyó Rádióban. 18 óráig szórakoztatlak benneteket a retro műsorommal. Aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora. Élő közvetítés a Twitch-en, tartsatok vele. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, bithang kötőjel jó kötőjel radio.com és heavenface.com oldal. Jön sok a kedvence, ugye, Ace of Base, Alter Sense, aztán No Mercy, Where Do You Go? Hello, Bello, Kata! Üdvözöllek téged is a chat falunkon. Érezd jól magad?

Megérkezett kedves Pista 67 és kedves Zsuzsi is ide a Bitangyó Rádió Csertfalára. Üdvözöllek benneteket! Legyen szép délutánotok, és hát tartsatok velem!

Bizony, ma már túl jól vagy, úgyhogy... Majd nem mondtam valamit. Valami. Nagyon jó kezekben vagy, ahogy látom. De legyél is ilyen. Szeretem, mikor jó kedved van neked is, és mindenkinek természetesen.

A Jászberényi Kórház lakóit és kedves ápolóit, orvosait is üdvözlöm! Hát elvileg lesz rádiós találkozó, majd kiderül, hogy mikor pontosan. Hát sok szeretettel várunk benneteket is majd, ha úgy gondoljátok. Vérnyomást is fogunk mérni, mit szóltok hozzá a találkozón. Hát nem, csak vicceltem. Na de az Hódziher, hogy jön Bad Boys Blue, You Are a Woman, itt a Bitang Jó Rádióban.

E occhi sexy nota, ugye? Hát akkor járjon a sejhajunk ide-oda, egyet jobbra, egyet balra!

Hey ho, holly ho, bad boys, blue szólt az imént, kedves hallgatók. Remélem jól vagytok, és a mai napotok is jól kezdődött, és lassan majd vége fog térni. Igaz, még csak 16 óra 42, de ugye eljött az idő, annak az ideje, hogy meghívjak mindenkit egy kellemes, jó képű, ugye? Nem mindegy, hogy milyen képű, az a kávé. Jól kezdődött, és lassan majd vége fog térni. Igaz, még csak 16 óra 42, de ugye eljött az idő, annak az ideje, hogy meghívjak mindenkit egy kellemes, jó képű, ugye?

tölteni, belépsz és beírod, hogy Bitangyó Rádió, és láthatod Pinokkiót élőbe, aki még nem tudná, ugye? Aztán 20 órától 22 óráig, kedves Pete, és az Eurodance Mania, várunk mindenki csak szeretettel, ne menjetek sehova, este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Jön a track 17-es, azaz Erotic, Moonlight Shadow, aztán Been E. King, Stand By Me 2022-es mixe itt a Bitangyó Rádióban. Na gyerünk, csapjunk a lovak közé!

Remélem a hétvégén sokan lesznek a beach-en, ugye? Ha nem is a beach-en, a strandon. Vagy vízpart közelében. Ha nem, mégsem, akkor úgyis a meló helyen éppen, hát azoknak is nagy kitartást kívánok a mai napon is, kérem szépen. Jó, érkezik 10 spoon, Sex on the Beach, egy jó kis Ibiza mix. Figyelj, fülej!

0: Romantic, fantastic.
1: Mr. Lova. She comes.

Hey-ho, hallihó, hát remélem mindenki fantasztikus hangulatban van, ugye? A retroadás van velem egészen 18 óráig, már csak egy óra hosszú, úristen, olyan gyorsan megy az idő, ugye? Jó emberekkel és jó zenékkel, meg pláne, ugye itt a chatfalon, itt vannak elég sokan, és hallgatják a zenét, és velem vannak, velem buliznak, hát én nagyon hálás tudok lenni, bizony, úgyhogy hát figyelj, fülej, érkezik Miss Jane, It's a Funny Day, egy rádió mix, aztán érkezik DJ Bobo is, és a dal címe It's My Life.

Közben azért meg szeretném kérdezni tőletek, kedves hallgatók, hogy ki milyen héjkrémet, vagy milyen fagyi ízt szeret, mert hogy én hoztam nektek egy kis fagyit, Vanilla Ice-tól Ice Ice Baby című zenét, hát remélem sokaknak fog tetszeni, illetve hát ugye jönnek vissza a régi emlékek, mert elvégre a retro adás van. Mennyit bandáztunk ugye azokban a 90-es években a diszkókban, szóltak ezek a jó kis zenék. Happy people, lucky people, feeling my vibrations. Nekem a csokoládé, az eper és a vanília a legkedvesebb. Na meg a banán, hát az valami döbbenet, ugye? Milyen jó kis ízek vannak. De mostanában már a boltokba bekerültek a például a kaja ízű fagylaltok. Mit szóltok hozzá? Egy jó kis disznópörkölt fagyi. Minden esetre én nem tudom elképzelni, hogy olyat meg is kóstoljak. Szerintem baromi rossz lehet.

was a problem. Nos hát, fagyira visszatérve, hát nekem is volt cicám, házi állat. És hát képzeljétek el, a cicák szeretik a fagyit, hát majd megvesznek érte. Hát de azt tudjátok, hogy a kutyusoknak nem szabad csokoládét adni. Now that the party is jumping, with the bass kicked in and the Vegas are pumping, quick to the point, no faking. Úgyhogy kedves Tika, tessék a cicának venni fagyit. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat. Hát kedves Hava, Sanyi az elpártolt tőlünk, már nem jön ide se, vagózik ránk, nem, csak este járkál ide-oda, úgyhogy nem vagyunk már köszönő viszonyba sem, sajnos Sanyival, a macskával. So I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis, rock. Mert ugyan Sanyinak van egy története, Sanyi egy fekete cica, itt az udvarban császkált, mászkált nálam, itt a lakások között, és hát egerészett is, meg ide járt a kertbe, tojni. Na, de nem ez a lényeg, hát összebarátkoztunk vele, de vettünk neki mindenféle földi jót, azt hittük, hogy nincsen gazdia, hát ugye bevásárol az ember ilyenkor minden jóból. Még bolhaírtót is vettem, nyakörvet is vettem, szaláraktam a nyakörvet, kérem szépen, aztán szépen elmentünk vidékre két napra, visszajöttünk, és egy másik nyakör volt rajta, ugye bár, hát aztán telefonszámmal együtt. Minden esetre felhívtam az illetét, és közöltem vele, hogy én voltam, igen. Úgyhogy megkért rá minket a gazi, hogy ne etessük, hát betartjuk, nem etetjük. De azért néha látom Sanyit, és integetek neki, szia cica. No,

És hát Sanyi azért Sanyi, mert elneveztük Sanyinak, aztán kiderült, hogy Kormi volt a neve, úgyhogy ja. De rendes volt a gazdia, mert képzeljétek el, felajánlotta, hogyha szeretnénk cicát, akkor szóljunk neki, cuki volt. Aztán közöltük, hogy köszi, de nem. Szóval azt köztudott, hogy a cicák szeretik a fagyit. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey-ho, hali-ho, hát kérem szépen, macska ide vagy oda, fagyi vagy ide vagy oda. 1993-as felvételt hozok, ugye nem mai gyerek az illető. Szerintem sokan emlékeztek rá. A Belovid című zenekar Sweet Harmony zenét hoztam. Nem tudom, emlékeztek-e rá, a videoklipben mindenki mesztelenül van, és egy emberke énekel és járja őket körbe. Igazán hatásos volt a videó, akkor abban a korban úgymond, és a zene is ugye vár. Aztán érkezik Modern Talking és Eric Singleton, You Are Woman, You My Heart, You My Soul, egy kis, mi ez? Extend verzióban, úgyhogy hát ez szóljon most éppen, de még mielőtt jönnek a jó kis zenék, elregélem, hogy mi lesz ezután, vagyis utánam 18 órától 20 óráig. Érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora, aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania.

Itt is van a két fiatal ember, ugye? Thomas Anders, és a másik, Dieter Bohlen. You're my heart, you're my soul.

Hajó, remélem mindenkit sikerült kicsit gatyába ráznom, ugye? Hát kérem szépen, 1976-os felvétel érkezik Bonnie M. Sunny-ja, aztán egy jó kis Bee Gees, Sasha Gold remixe, Your Deep Is Your Love, a dal címe, figyelj, fülej!

0: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Pitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Pitangó Rádióban. Minden héten itt el.
2: A mikrofonnál még mindig én vagyok, Szil, és ez a retro műsorom veletek. 18 óráig leszek, aztán 18 órától 20 óráig Pinocchio és a Maxi Sensation érkezik. Élő közvetítés a Twitch-en, nézd be hozzá te is. Aztán 20 órától 22 óráig érkezik kedves kollégám, Pete és a Eurodance Mania, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzone.hu oldal, bithang kötője jó, kötője radio.com, aztán a heavenface.com oldal, és hát így ennyi a történet. Na de kérem szépen, ugye, jön érkezik a Britney Spears, Spears ugye, ha, Baby One More Time, legelső zenéje, amivel óriási nagy sikert aratott Britney, hát azóta nagyon el van tűnve, ugye? Voltak róla mindenféle pletykák, meg mindenféle jók és rosszak, na de az biztos, hogy meghatározó egyéniség volt a 90-es években, mindenhol első toplistás volt ez a zene, na de érkezik még Kelly Family dalocska, Because Love, itt a Pitangó Rádióban. Figyelj, fülej!

Remélem tetszett ez a jó kis Kelly Family dalocska. A továbbiakban érkezik Culture Beat, Mr. Vénye, aztán Fun Factory, Celebration. Figyelj, fülej!

Nagyon nagy sikere volt a következő együttesnek, a Venga Boysnak, és az egyik dalukat hoztam el, Bum Bum Bum, hát a felébred mindenki ébresztő, mert hamarosan érkezik Pinocchio, úgyhogy Maxi Sensationre fel, ne menjetek sehova, se el!

ahogy látom a cseteken, mindenki vigyorog, mint állat. Hát én is, bárcsak látnátok az arcomat. Hát nem férek a bőrömbe a mai délután, nem tudom mi a szar van. Pedig nem nyertem a lotton sem, de jó a kedvem veletek. Remélem nektek is. Mázli, hello, hello!

És lassan jön az utolsó dalom nektek mára, de ne felejtsétek el, mit is, érkezek pénteken is, 16 órától egy kicsit lazulunk majd.

Az utolsó zene, Wakefield, Saturday Night, itt a Bitang Jó Rádióban. Hamarosan majd érkezek pénteken 16 órától, lazulunk, várok mindenki csak szeretettel. Ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a Max Sensation című műsora 18 órától 20 óráig, aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Ne menjetek sehova, érkeznek a fiúk. Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok. Szia voltam, hello, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Pinocchio.

0: give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: Ispán. Hát eszki.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon a szíved? Terve!

hello, hölgyeim, sörém, ez a Bitang jó rád. Benne már a fafejű Pinocchio, ugye szerda van, 2026, július 22-e szerda, és a szerda 18-a, akkor kezdetét veszi a Maxi Sensation a Bitang jó rádióban. Ugye ez már a műsor nyitó muzsikája, a Grant Miller és a Red for Love. De mielőtt belekezdenék a kis műsorba, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus zenei válogatását, kérem szépen Szili kolléganőnek. Hát kedves és Szili, köszi a kiváló muzsikákat. További szép estét, jó pihenést!

No, ugye elhangzott ugye a nyitó a Muzsika, Grant Miller és a Red for Love, után pedig 1980 szépen érkezik Black Slate felvétele és az Amigo. Hát Amigos, Amigo. Bitangyurádió.com.

No, tehát hogy mondottam, hogy ez szerda van az érzésem, illetve érzékeim nem csalnak. Ugye 2026, hát az bizony, hat kérem szépen az idegekre, www.bitangyoradio.com, 2026. Július 22-e szerda van, és a szerda 18-akor kérem szépen Maxi Sensation a Bitangyo Rádióban. Indulunk az alapoktól, 1980, Black Slate és az Amigo a Bitangyo Rádióban, egy kis reggével kezdünk. Kellemes, nyugodt dallamvilág, ami igazi fülbemászó.

Na, kérem szépen, bitangyorradio.com, ugye van nekünk egy megújult weboldalunk. Azon keresztül ugye el lehet érni a chatfelat is, és persze ugye, ahogy mondottam, ismételten ugye elindult a hírek. Ugye vannak fönt különböző podcastek, ugye visszahallgatható régebbi adások. Mert ez a bitangyorradio.com.

No, köszönöm szépen, tehát bitangyoradio.com, egy rádió adatnél. Van pedig egy olyan nóta, most elemezni játszok korongra, amit igazából szívem szerint mindig és én mindig játszanék, mert egy bizony-bizony egy dal, aminek bizony van mondani valója, és azt mondom, hogy ilyen nóta aranyat ér a mai világban is, kérem szépen bitangyoradio.com.

bitangyoradio.com. Ben egy fantasztikus Bonnie M felvétel. Don't kill the world. De jött meg a világot. Hagyjunk bele a jövő generációnak, és kérem szépen bitangyoradio.com. Don't kill the world.

egy sokat mondó felvétel. Egy legendás, egy csapat. Egy legendás menedzserrel a háta mögöttek, ugye sajnos már ugye nincsen közöttünk. De bizony meg annyi sláger köszönhető az úriembernek, ugye ő volt Frank Ferien. Ez a Bonnie M felvétele és a Don't Kill the World, vagyis ne öld meg a világot. Hát bizony, vigyázzunk rá. Arra kicsire még éppenséggel még épségben van. Óvjuk a világot, óvjuk a vizet, a fákat. Don't kill the world. Ne öld meg a világot. Ez a, tehát a Bonnie M felvétel itt a Bütangi Rádióban, egy rádió határok nélkül.

nagy kedvencem, már a lemezjátszó korongján. Ez a Bad Boys Blue felvétele. Come back and stay and miss you so. Gyere vissza és maradj itt. Bitangyaradio.com Bad Boys Blue.

Hello, kedves Maskora! Jó munkát neked! Bár ugye a szervezet, hogy nem szereti már, nem kívánja a munkát, de te mégis mész, mert menni kell. Hát menj, menni kell! Mi még maradunk egy kicsikét. Még arra szóra nóta, hogy don't come back and stay and miss you so.

Egyre nagy kedvenc az elmúlt néhány percben Bad Boys Blue és a Comeback and Stay in the Miss You, szó vagyis hát gyere vissza, és nagyon hiányzol ez a felvétel a Bitangy Rádióban. Bad Boys Blue után pedig érkezik a nagy ellenállás, úgymond hogy a 80-as évek közepén járunk, 85-86-87. Hát érkezik a nagy ellenállás, ugye ő pedig már Dieter Bohlen is csapata, a Modern Talking Jet Liner a Bitangy Rádióban. Ez is Slágerparádé, ez a Maxi Sensation.

Bizony, bizony, meg annyi. Kritikát kapott a formáció, mind a pozitív, mind pedig a negatív irányban. Igaz, kapott, hogy mennyire nyáros ez a csapat, ugye mondta te is annak idején. Egy biztos, a tény az tény. Meg annyi lemezeladás, kérem szépen. Meg annyi fantasztikus láger. Meg annyi rajongó. És persze meg annyi eladott a lemez. Modern Talking. Egy nagyszerű kettes, egy nagyszerű duó, kérem szépen. Dieter Bullen. És Thomas Anders kettős alkotta a csapatot. Ez a Modern Talking. Ez már a Jet Liner.

Szóval egy fantasztikus duó, akár szépen egy biztos nem lehet elméltatni az érdemét a FASZ csapatnak, ugye Dieter Bohlen egy fantasztikus dalszerző, hiszen rengeteg dalnak ő egyik, mint a szülőatya. Ez ott a Modern Talking, és ugye ez volt a Jetliner Bitongi Rádióban. 96-ban járunk, ugye ez már a Mr. President. Give you my heart.

1996, kérdezőben ez volt a Mr. President és a felvétel a Give Me Your Heart Bitangyó rádióban. Most pedig kérdezőben 1983-ot írtuk, akkor, amikor megszületett egy olyan felvétel, ami igazából egy generációnak volt a himnusza. Vagy egy korszaknak? Mind a kettőnek. Egy himnusz, egy korszak után, egy korszaknak. 83. Meza Forte és a Garden Party. Bitangyó rádióban. Talán a legtöbbet játszott felvétel, kérem szépen, a 80-as években. Rengeteg buli indult ezzel a felvétellel. Hiszen mondottam nektek, ez egy igazi korszakalkotó muzsika volt. 83, Meza Forte és a Garden Party.

1983, vagy igazi klasszikus, tehát, hogy a 83-ból. Bizony, meg annyi diszkónak volt a nyitómuzsika és a szignál zenéje. Igazi himnusz volt, kérem szépen, a 83-ban. Nemzedékek nőttek fel a dalon, generációk születtek. És kedvetik meg a dalt, még napjainkban is. Medaforte és a Garden Part a Bitang Rádióban. Ez itt a Maxi Sensation, egészen úszra, azt érkezik majd Pete és a Eurodance Mania a Bitang Rádió műsorában.

Tehát egy generációs dal az elmúlt néhány percben, különösszépen Mezoforte 83 és a Garden Party. Most 1986, ugye kérem szépen, ennek a korszaknak megvolt a maga női ideája, női bálványa.

1980, tehát hölgyakor egy igazi bálvány volt, fantasztikus évben. Az urak teljesen meg voltak veszve a hölgyére egyébként, elszített is érte rendesen, akárcsak napjaink van. Ő nem más, mint Louis Chicho, hanem Madonna. True Blue, 1986.

átkérdeztük az urak. És fiatal emberek, hogy estek áldozatul a hölgynek. Rengeteg botrány jövezte a műsorait, a koncertjeit. Volt néhány dal, ugye, melyet, hogy betiltottak a Vatikánba. Like a Prayer. Szóval nem volt a hölgy egy mákvirág, vagy éppen egy mákvirág volt. Luis Chicho, nem a Donna, és 86. True Blue.

Kérem szépen, bitangyoradio.com, ugye, benne vagyunk a 80-as évek derekán. Hát akkor érkezik egy felvétel, figyelj, kopasz barátom! Szintén egy dal, mely bizony meghozította egész Európát. Men without hats. Férfiak fejfedő nélkül. Vagyis sapka nélkül. The safety dance. Veszélytelen tánc.

0: Egy veszélytelen tánc a Bizony Rádióban, The Safety Dance. Ezek 1982. No, köszönöm, érkezik egy igencsak bókás zenei stílus, és egyébként valamilyen szinten közel áll hozzám. Lehet, én is kicsit bohókás vagyok, vagy éppen bohóc? Hát nem tudom, a kettő közül melyik illik rám igazából. Egy biztos, hogy akurak. Ez a Bitangyó Rádió.
1: Hey, you!
0: Oh, yes!
1: Watch this!
0: 79.
1: The heavy, heavy monster sound.
0: Egyesült Királyság.
1: This sound around. So street, and beginning to feel.
0: Egy vidám dal.
1: Well, listen, but
0: egy vidám csapattól.
1: Start to move your feet.
0: Na gyere, akkor fújjuk meg.
1: Rock steady beat of madness.
0: Oh, madness.
1: One step behind.
0: Ez kurva jó.

1979 Egyesült Királyság, egy kis ska muzsika az elmúlt néhány percben. Annak is egyik kérdés képviselőkérem szépen, hogy Egyesült Királyság, a Madness és a One Step Behind a Bitográdban. Most pedig 1981, szintén egy kultikus muzsika, mert fantasztikus évjáratból. Egy biztos, amit meg lesznek ismételten kövezve, hogy nálam ez a csapat egy-egy slágeres előadó. Men at Work. Irány Ausztrália. Kenguruk földje. Dove Nander. Lenne mélyben. Men at Work.

egy-egy csendes hallgatóság, ha bitonk érjed egy chat falán. Ugye szoktam volt mondani, hogy hallgatni Aranyhét Edesztés a Bitangyő Rádióval. 1982, Ausztrália, Man at Work és a Dove Lander lenne mélyben. Kicsikét ugrunk az évszámok között, kérdező pénzre már is átugrottunk 94-be. Na figyelj, kicsi Pinókió, Bitangyő Rádió. Egy őrült zenei világ. Benne meg annyi táncolató muzsika, meg annyi sláger.

Junior E. Parker. No, credo sia Pepito Anghio Radio.com. Il Casvolfi. Io ho dire che qua ne cambiamo di Hiram. Gives it a Technop. Questo è il Elchestem. Mi sa vedere un catch tele che se ne sta fil killen six realtem l'anno cognabon. Ciò che ancora mi resta nemmeno tutto cognabon volta a inferni. Gli penosa finisce semmi es. Giovanna Camilla tu vuota che noi in kedves barátom, mentorom, managerem. Tutti sei ucciò che ugye tavaly elhunyt. Gli az ő pulten állom van. Amint bizony sokat dolgoztam, neked én kérem szépen. És ezt a pult ottanap ugye lábra tudtam állítani nagy örömömre. És bizony szándékomban áll ezzel a pulttal élő diszkót, illetve élő műsort csinálni. Nevezzük diszkót. Egy biztos egy élő műsort. Remélem sikerülni fog összekötni a technikával, hogy ott még nem tartok el egyelőre.

Szóval bizony, bizony, a 80-as évek, akkor bizony az a pult szinte beszélni tudnak, kérem szépen. Rengeteg története lenne számotokra. Egyelőre ugye itt csendben lapul nálam. Nagy büszkeségem, pedig kicsikét megviselte már a kor, hiszen 1980-ban épített a Róskarcsú barátom. Rengeteg diszkót látott. Igazából annyi a büszkeségem, hogy ketten dolgoztunk ezen a pulton, összesen Tucze Józsi, és persze én jó magam. Józsi barátom a kategóriás lemezlovas volt egyébként, a legjobb kategóriával rendelkezett. Ez mérten persze kiváló előadó volt. Kiváló DJ. Fantasztikus szöveggel.

kérdezz. 1994, tehát MZ, Zár és Rélemek, Koi, egy igazi slágergyáros formáció, egyébként ez ott a Runaway című felvételük itt a Bitangrádóban. Ugrunk egy évvel tovább, 1995, hát egyébként az úriember, hát nem rossz, maradjunk annyiba. Egy biztos, a tény az tény, a könnyek nem hazudnak. Tears don't lie, Marco.

Egy biztos, a gyerekek, hogy bizony jó érzés itt állni a lemezjátszók mögött, még napjainkban is. Sokan persze esküdnek, ugye a laptopokra, MP3, WAV, meg a kutya fasza. Egy biztos, ennél nincsen be szerintem nagyszerűbb érzés, mikor az ember itt áll a lemezjátszók mögött, van miből válogatnia. Van hova visszatekintenie, tehát van múltja. Hiszen, mint tudjuk, a zene örök és elpusztíthatatlan. A zene felemel, vagy éppen a mélységekbe taszít. www.bitangyoradio.com 95 Marco és a Tears Don't Lie, és a könnyek nem hazudnak. Miért tennék? Azért csordulnak ki, hogy elmondják csendben a véleményt. Édes kisfiam, neked a Kovács Kata felvételt annak idején magyarul. Tears Don't Lie, Marco.

Kérem szépen, menjünk tovább, ez egészen pontosan egy évvel nem, kutya a fülét várja, 95-ben, hát átugrunk kérem szépen Olaszországba. Egy igazi szupersztár, kérem szépen Olaszországból, aki bizony német nyelven ért el sikereit, hát ő persze nem más, mint Fabio Fritelli. Egy büszkeségem nevezett a korongján, hiszen igazából neki kevés maxi jelent meg sajnos. Ő tehát már a Modó, vagyis Fabio Fritelli és a Gema Tanzen, Gema Tanzen, ja, 95.

Ha netán valaki nem tudom, hogy tenni az úrember, hát bizony, ő az a modó, aki énekelte, ugye? És bizonyos megaslágert az Anzwei Polizeit. Viszonylag gyenge szövege. Yeah. Annál nagyobb siker volt a felvétel. Yeah. Ezt sem külön megmondom az igazat. Gémetáncen, ja. Akár csak a triónak a dá című slágere. Gémetáncen. Miből lesz a cserebogár, kérem szépen? Gémetáncen. Hát a szarvasbogárból, hogy hogyan van? Ja. Yeah.

Persze az igazott megvalóiként ennél a slágerénél van azért nagyobb slágere is, ami bizonyos sajnos nem jelent meg egyébként Maxi lemezen. Mondtam, hogy elég kevés Maxi jelent meg tőle, sajnos. Ez egy sok közül, Kémátáncen 95.

nem rossz, kérem szépen. Fábio Fritelli, vagyis művész nevén Modo, 95 és a Géma Táncon a Bitongi Rádióban. Ez itt a Maxi Sensation egészen 20 óráig. Na figyelj, kedves Bennike, maradunk 95-nél. Pontosabban 95-ben. Nem tudom, hogy a dalt ismered, de figyelj, 95.

nem, Kata, de azt mondod, az német. Tornero, tornero, tell me why, mondd miért, mondd miért történik minden. Major T, az eladó és a tell me why, mondd miért. 95.

1995, kérem szépen, hogy ő volt Major T és a Tell Me Why. Maradjunk továbbra is 1995-ben, mert ehhez a Bitangyó Rádió, maradunk tehát 95-ben.

Imperio, és a nostra culpa. Maxi Sensation, a Bütöngyő Rádióban. Benne a fantasztikus 90-es évek. 95, Imperio.

Hú, gyerekek, időnk ugye lassan a végre jár, hiszen lassan ráfordulunk a finishre. A repről az idő, jó zenék és persze jó emberek társaságában, mert ez a Bitang jó rádió. Egy megújult weboldal, nézz körül te is. Hírek a nagyvilágból, műsorvezetők, podcastek, régebben adások visszahallgathatók, kérem szépen felvételről, tehát a podcast menüpontban érdemes körülnézni és turkálni. Vannak benne egészen jó műsorok, pontosabban csak jó műsorok vannak benne egyébként.

Imperio Nostra Culpa, Bitang Radio Ban. Visszalépünk egy évet, kérem szépen, 94. Azért persze 94-es év sem volt, kutya, kérem szépen. Hát íme, egy nagy favorit, 94. Ő Alexia. És ki a férfi? Mindjárt megtudjátok. Bom digi digi digi bom digi bom. ISMC. Take away the color. Beat Alexia.

42-60. Hát ebben nekem egy biztos. Az időt viszi a 90-es évek rendesen. Take away the color. I am Sifit Alexia.

visszalépünk 8 van 3-ba, ezt a felejtem, hogy gyorsan betuszkolom ide. Ez ugye érkezik Puszrától Pete és a Eurodance Mánia Bütünk Rádió műsorában egészen 22 óráig. Szóval visszalépünk 83-ba kettével, hátrébb lépünk. Persze itt sem fogtok csalódni. Nem kisebb név fogad bennünket, mint a Masterboy. Ez 1983. Masterboy. Everybody need somebody. Vagyis mindenkinek szüksége van valakire. Hát ez igaz. Bütünk Rádió.com.

Szóval köszönöm szépen, hogy érkezik már Hűszorától Pete és a Eurodance Mania bizonygeredő műsorában. Master Boy 1993. Everybody Needs Somebody a bizonygeredőban. Benne ugye Maxi Sensation egészen 18 órától. Ugrunk egy nagyot a műsor végére, 2004. Ez a Bitang Jó Rádió.

2004. Egy rádió határok nélkül. Benne pedig a ritmusok éjszakája.

Don't want to run away. Oh, singing oh, oh, oh. Hát énekel azt, hogy oh, oh, oh. 2004. Groove coverage és a... Szóval groove coverage és a Runaway. Hölgyeim és uraim, ezzel ráfordulunk a finishre. Ez a 4. 20-rától Pete és Eurodance Mania.

Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, lányok és rácok! Érkezik az, ami ugye ilyenkor következni szokott, hogy általában szerdánként. Igaz, kedves Wolfi barátom? Italo Café, Italo Disco. Itt állok én, itt áll ő.

0: Ugye, uraim, én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelő és egyben neki tüntető figyelmet, mert 2 órában. Ez volt a mára a Maxi Sense, és ugye velem legközelebb majd pénteken lehet találkozni, 18 órától ugye érkezem a péntek este meg a partival. További szép estét, jó rádiózást, érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy öröti boldottán.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Arrivederci.
3: Arrivederci.
2: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
2: Adios.
3: Adios.
2: Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir.

Köszönöm szépen még egyszer, tehát mindenki megtisztel, és egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában ez ott a Maxi Sensation, Winter in my heart, Tél a szívemben, mióta elmentél, Joey Peters, érkezik tehát Pete, Hirodance Mania, a Vue Rádiózást, szép estét, sziasztok!

Szóval tehát érkezik hamarosan Pete, egy kis időt kért, volt egy kis elfoglaltsága, de érkezni fog, úgyhogy senki sehová.

80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitang Eurodance.

Nos, hát hölgyek, urak, szép estét kívánok mindenkinek! Egy icipicike csúszással, de megérkeztem mindenkitől, elnézést kérek, de legfőképpen Pinocchio kollégától. Hiszen a vacsora idejét el kellett, hogy muzsikálja, amire én megérkeztem. Szerda! Akkor Eurodance Mania velem Pittel. És a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance slágereivel. Melyhez minden kedves hallgatónak jó szórakozást kívánok, tartsatok velünk! És a mai első felvételünk nem volt más. Ő volt DJ Bobo és a Take Control. Egy elég ominózus felvétellel indítottunk, egy elég ismert és klasszikus muzsikával. De a folytatásban sem lesz ez másként, hiszen Soyon Wakefield Gimme Gimme című felvétele egy album verzióban Pinocchio kollégának. Megköszönve az előző 2,5 órát. Utána pedig következik egy virtuális utazás, méghozzá Stash-sel. Jön az Ecuador hamarosan. Még egyszer mindenkinek jó szórakozást, tartsatok velünk, a mikrofonnál Pétert halljátok. Ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania, itt a Bitangyó Rádióban.

Nos, hát hölgyek, urakai, megyünk is tovább, méghozzá nem is akármilyen felvételekkel, hiszen érkezik egyik nagy kedvencünk, és nem csak az enyém, hanem úgy tudom, hogy Kizzy kollega a nagy kedvence is. Labus és a Be My Lover a folytatásban, aztán itt lesz a régmúltból egy 98-as remixben Benny B és a Life is Life című felvétele. Mindezek mellett jön még majd Numercy és a Hello, How Are You című muzsika egy extended mixben, aztán itt lesz velünk még Klassz Andra is a folytatásban. Tartsatok velünk továbbra is, hözít még mindig a Eurodance Mania velem Pittel egészen este 10-ig a Bitangon.

Nos, hát hölgyek, urak, a buli folytatódik tovább, nem is nagyon szaporítanám a szót, érkezik a folytatásban Scooter. Itt lesz velünk többek között a mi ügyelet és fogorvosunk, jön Dr. Álmán, a hölgyek személyében itt lesz velünk Gina G. Aztán sorra kerül még Big Time is, és a Summer Time is Crazy című felvétele. És végül sereghajtóként jön majd Fun Factory, és a We Are The World című muzsikája. Scooter, Hyper, Hyper, ügyeletes fogorvos, Enemies, a többit meg már tudjátok-e. Eurodance Mania, minden szerdán, itt a Vitangio Rádióban.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

Dance Factory-ék után robogunk tovább, szabadon érkezik majd Ember, és a This Is Your Night, aztán jön majd Ice MC, és a Think About The Way című nagy sikerű slágere. Itt lesz végülünk többek között Alexia és Fáraó is a folytatásban. Eurodance Mania minden szerdán, itt a Vitanio Rádióban, 8-tól 10-ig velem Pete-tel. És a 80-as, 90-es évek és napjaink legjobb Eurodance slágerei. Bízom benne, hogy a legjobb válogatásban, és bízom benne, hogy ebben a válogatásban mindenki megtalálja a magához a legmegfelelőbb Eurodance muzsikát.

0: Nos, hát hölgyek, urak, lassan, de biztosan véget ér a munka mára. Ez a kis rövidített Eurodance mánia. Lassan, de biztosan a végéhez közeledik. Ők voltak Fáraó. A folytatásban viszont érkezik majd Heat Hunter és a Mambo. Aztán itt lesz velünk 666 és a Paradox. Sereghajtóként pedig érkezik két előadó, méghozzá a Wang Boyzék, és jön tőlük a Shaka Boom Boom. Egy kevésbé felkapott és egy kevésbé ismert felvételük. Aztán így a végére, úgymond az összeállítás végére jön majd Argent C, és a tőlük szívemnek legkedvesebb felvétel. Méghozzá egy Rednex muzsika feldolgozása érkezik majd a Wish You Were Here.
1: Eurodance Mania. Minden szerdán este, Pitten.

Az elmúlt másfél órában Pitet hallottátok, és ez volt a kisé rövidebbre sikeredett Eurodance Mania. Találkozunk jövő héten ugyanebben az időpontban. Bízom benne, hogy akkor majd pontosan érkezem. De tudjátok, ez élő műsor, semmit nem lehet kiszámolni, minden spontán történik. További szép estét kívánok mindenkinek! Ahogy ígértem, itt lesz velünk Argent C, és a Wish You Were Here, aztán jön Titana és a Calendar Girl című felvétele. Kivételesen egy diszkó verzióban. További szép estét mindenkinek, sziasztok! Találkozunk jövő héten szerdán. Addig is, hallgassátok, továbbra is a Vitangio Rádiót!

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zené.
0: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, unhat
6: még több zene!

a 80-as. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Mi depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.